0: Csillizett. Csillizett. Csillizett. Csillizett.
1: Can you turn up a bit more?